0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt ez a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indít

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés, kitartást. A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigi, Alexen, Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Louis meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én ítom a Golden Summer-t a rádió egyen.

Ragad. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közti pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban, a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe téve sem lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc, a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Paul Max, Jamila, Christopher, DJ Meskedviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját, az a Maleskedzsit.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson. Nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhova bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Eva Maxtől, az Alone Part 2 a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Esztéggyel az ország legjobb DJ-jei ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket, most Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Változik ősztől az egri bölcsödei óvodai étkeztetés. Ma még marad a hőség, holnap lesz enyhülés. Jó reggelt kívánok, a híreket Póca Magyar Dzsinától hallják. Ősztől ismét az egri bölcsödei és óvodai intézmény látja el a teljes egri óvodai hálózat étkeztetését. Az egri bölcsödei és óvodai intézmény jelenleg 9 főzőkonyhát működtet, 3 óvodai és 4 bölcsödei konyha mellett a Szalaparti és a Mlingó 1-mé konyhája is a rendszerhez tartozik. Az egyes konyhák eltérő kapacitással rendelkeznek, és több esetben nem csak a saját intézményüket, hanem más ellátási helyeket is kiszolgálnak. Ősztől változás jön a kertvárosi intézményegység 4 tagóvodájában, az Epreskert utcai, a kertvárosi, a Nej Ferenc és a gyermekkert tagóvoda étkeztetése ismét az EBOI feladata lesz. Ezeknek az intézményeknek az ellátását korábban is saját rendszerben biztosította a város. Az elmúlt időszakban azonban külső szolgáltató végezte a feladatot. Heves megyében jelenleg is érvényes a tűzgyújtási tilalom, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres környezetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is, illetve a vasút és közút menti fánsításokban. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, de ebben az időszakban semmilyen égetés, tűzgyújtás sem javasolt. A dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A szárazságban rövid idő alatt nagy területre elterjedhetnek a lángok. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves vármegye hivatásos tűzoltóit, önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységeit szabad területeken keletkezett tűzesetekhez. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért. Augusztus 18-án a Nagyhügedi Művelődési Házban segíthetnek 2:30-tól 5-ig, míg augusztus 19-én az egri civil közösségek házában lesz véradás, déltől egészen 3 óráig. Ma még marad a hőség, többnyire derült napos idő várható, késő délutántól majd az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől majd a határ közelében néhol már előfordulhatnak záporok, zivatarok, de a nap nagy részében még marad a kánikula, 30-37 fokos maximum hőmérséklettel, holnap északnyugat felől erősen megnövekszik majd a felhőzet, néhány fokkal csökken a maximum hőmérséklet, és többfelé lehet zápor, zivatarra készülni.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1 pontú megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel, kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom, a Bastille, a Head Down, óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en. Jó,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méret arányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira jön, és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betétdala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zajjal járó vasúti munkálatokat végeznek a napokban, 37 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóta Magyar Dzsinától hallják. Éjszakai zajjal járó vasúti munkák lesznek augusztusban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint augusztusban Eger térségében is éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákra kell számítani. Augusztus 18-án este 9-től másnap hajnali 4 óráig az Egri vasútállomáson dolgoznak majd. Augusztus 26-án és 27-én este 7 órától másnap hajnali 4 óráig az Eger-Eger-Felnémet közötti szakaszon lesz éjszakai munkavégzés. A munkálatok során vasúti munkagépek tartózkodhatnak az állomásokon, ezért az érintett időszakokban zajhatásra kell számítani. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés miatt. A Mátra Derecskei Üdülő Vezetért Egyesület szervezésében már 6. évben tartották meg Mátra Derecskén a helyi közösségi családi ünnepet, a Domókos napot. Az eseményen 3. alkalommal adták át az év tűzoltója díjat, amellyel a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs és egyik tűzoltójának áldozatos munkáját ismerték el a helyiek. Bárdos Szabolcs tűzoltó őrmester Bere Károlytól, az egyesület elnökétől vette át az elismerést. A rendezvényen a Recski önkéntes tűzoltók, illetve az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport önkéntesei is megjelentek. A Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság füstsátorral és virtuális valóság szemüveggel várta az érdeklődőket. Az energiaellátási nehézségekre tekintettel augusztus 1-i hatállyal intézkedés lépett életbe, melynek értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség az energiafelhasználás csökkentése érdekében hozta meg a döntését. Az MLS határozata alapján bizonytalan ideig az MLS Heves Vármegyei Igazgatósága által 2026. augusztusában sorra kerülő NB1-es, NB2-es és NB3-as bajnoki, illetve a kupa mérkőzések legkésőbbi kezdési időpontja 17 óra 30 perc lehet. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, ezáltal elkerülhető legyen a stadionok, sporttelepek villanyvilágításának használata. Ma még marad a hőség, alapvetően kellemes napos időjárásra készülhetünk, csak helyenként növekedhet meg a gomoly felhőzet. Nagyon meleg lesz, 30 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk, ami pedig a holnapi napot illeti, már északnyugat felől többfelé megnövekedhet a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulására is lehet készülni, némileg mérséklődik a nappali felmelegedés is, 27 és 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd, ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számunk 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával, Lasso Burrell. A rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik ősztől az egri bölcsödei óvodai étkeztetés, ma még marad a hőség, holnap lesz enyhülés. Jó reggelt kívánok, a híreket Hóca Magyar Dzsinától hallják. Ősztől ismét az egri bölcsödei és óvodai intézmény látja el a teljes egri óvodai hálózat étkeztetését. Az egri bölcsödei és óvodai intézmény jelenleg 9 főzőkonyhát működtet, 3 óvodai és 4 bölcsödei konyha mellett a Szalaparti és a Mlinkó 1-mi konyhája is a rendszerhez tartozik. Az egyes konyhák eltérő kapacitással rendelkeznek, és több esetben nem csak a saját intézményüket, hanem más ellátási helyeket is kiszolgálnak. Ősztől változás jön a kertvárosi intézményegység 4 tagóvodájában, az Epreskert utcai, a kertvárosi, a Nei Ferenc és a gyermekkert tagóvoda étkeztetése ismét az EBOI feladata lesz. Ezeknek az intézményeknek az ellátását korábban is saját rendszerben biztosította a város. Az elmúlt időszakban azonban külső szolgáltató végezte a feladatot. Heves megyében jelenleg is érvényes a tűzgyújtási tilalom, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres környezetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is, illetve a vasút és közút menti fánsításokban. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, de ebben az időszakban semmilyen égetés, tűzgyújtás sem javasolt. A dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigaretta csikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A szárazságban rövid idő alatt nagy területre elterjedhetnek a lángok. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves vármegye hivatásos tűzoltóit, önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységeit szabad területeken keletkezett tűzesetekhez. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért. Augusztus 18-án a Nagyhügedi Művelődési Házban segíthetnek 3:30-tól 5-ig, míg augusztus 19-én az egri civil közösségek házában lesz véradás, déltől egészen 3 óráig. Ma még marad a hőség, többnyire derült napos idő várható, késő délutántól majd az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől majd a határ közelében néhol már előfordulhatnak záporok, zivatarok, de a nap nagy részében még marad a kánikula 30-37 fokos maximum hőmérséklettel, holnap északnyugat felől erősen megnövekszik majd a felhőzet, néhány fokkal csökken a maximum hőmérséklet, és többfelé lehet zápor, zivatarra készülni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-gyel, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startul a diszkós itt-tel, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemez játszók mögött. Elképesztően nagyobb bulizú majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: emlékszel?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, 8 órától megint startol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zajjal járó vasúti munkálatokat végeznek a napokban, 37 fok várható ma. Jó reggelt kívánok a Rádió 1 híreit, Hóta Magyar Dzsinától hallják. Éjszakai zajjal járó vasúti munkák lesznek augusztusban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint augusztusban Eger térségében is éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákra kell számítani. Augusztus 18-án este 9-től másnap hajnali 4 óráig az Egri vasútállomáson dolgoznak majd. Augusztus 26-án és 27-én este 7 órától másnap hajnali 4 óráig az Eger-Eger-Felnémet közötti szakaszon lesz éjszakai munkavégzés. A munkálatok során vasúti munkagépek tartózkodhatnak az állomásokon, ezért az érintett időszakokban zajhatásra kell számítani. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés miatt. A Mátra Derecskei Üdülő Vezetért Egyesület szervezésében már 6. évben tartották meg Mátra Derecskén a helyi közösségi családi ünnepet, a Domókos napot. Az eseményen 3. alkalommal adták át az év tűzoltója díjat, amellyel a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs és egyik tűzoltójának áldozatos munkáját ismerték el a helyiek. Bárdos Szabolcs tűzoltó őrmester Bere Károlytól, az egyesület elnökétől vette át az elismerést. A rendezvényen a Recski önkéntes tűzoltók, illetve az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport önkéntesei is megjelentek. A Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság füstsátorral és virtuális valóság szemüveggel várta az érdeklődőket. Az energiaellátási nehézségekre tekintettel augusztus 1-i hatállyal intézkedés lépett életbe, melynek értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség az energiafelhasználás csökkentése érdekében hozta meg a döntését. Az MLS határozata alapján bizonytalan ideig az MLS Heves Vármegyei Igazgatósága által 2026. augusztusában sorra kerülő NB1-es, NB2-es és NB3-as bajnoki, illetve a kupa mérkőzések legkésőbbi kezdési időpontja 17 óra 30 perc lehet. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, ezáltal elkerülhető legyen a stadionok, sporttelepek villanyvilágításának használata. Ma még marad a hőség, alapvetően kellemes napos időjárásra készülhetünk, csak helyenként növekedhet meg a gomoly felhőzet. Nagyon meleg lesz, 30 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk, ami pedig a holnapi napot illeti, már északnyugat felől többfelé megnövekedhet a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulására is lehet készülni, némileg mérséklődik a nappali felmelegedés is, 27 és 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd, ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

A Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapúrban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

paradise blue. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták előtte

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik ősztől az egri bölcsödei óvodai étkeztetés. Ma még marad a hőség, holnap lesz enyhülés. Jó reggelt kívánok, a híreket Póca Magyar Dzsinától hallják. Ősztől ismét az egri bölcsödei és óvodai intézmény látja el a teljes egri óvodai hálózat étkeztetését. Az egri bölcsödei és óvodai intézmény jelenleg 9 főzőkonyhát működtet, 3 óvodai és 4 bölcsödei konyha mellett a Szalaparti és a Mlingó 1-mi konyhája is a rendszerhez tartozik. Az egyes konyhák eltérő kapacitással rendelkeznek, és több esetben nem csak a saját intézményüket, hanem más ellátási helyeket is kiszolgálnak. Ősztől változás jön a kertvárosi intézményegység 4 tagóvodájában, az Epreskert utcai, a kertvárosi, a Ney Ferenc és a gyermekkert tagóvoda érkeztetése ismét az EBOI feladata lesz. Ezeknek az intézményeknek az ellátását korábban is saját rendszerben biztosította a város. Az elmúlt időszakban azonban külső szolgáltató végezte a feladatot. Heves megyében jelenleg is érvényes a tűzgyújtási tilalom, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres környezetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is, illetve a vasút és közút menti fánsításokban. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, de ebben az időszakban semmilyen égetés, tűzgyújtás sem javasolt. A dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigaretta csikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A szárazságban rövid idő alatt nagy területre elterjedhetnek a lángok. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves vármegye hivatásos tűzoltóit, önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységeit szabad területeken keletkezett tűzesetekhez. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért. Augusztus 18-án a Nagytügedi Művelődési Házban segíthetnek fél 3-tól 5-ig, míg augusztus 19-én az egri civil közösségek házában lesz véradás, déltől egészen 3 óráig. Ma még marad a hőség, többnyire derült napos idő várható, késő délutántól majd az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől majd a határ közelében néhol már előfordulhatnak záporok, zivatarok, de a nap nagy részében még marad a kánikula, 30-37 fokos maximum hőmérséklettel, holnap északnyugat felől erősen megnövekszik majd a felhőzet, néhány fokkal csökken a maximum hőmérséklet, és többfelé lehet zápor a zivatarra készülni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit. A Bíbor fehér lett Magyarország tortája. Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása. Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg. A cukrász csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanó segyei követnek. A bíbor fehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édestibizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio 1.hu, van róla kép is egyébként. Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja. Általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Iva Max jön, az igazi mai sláger, a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

pedig egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc is önnek Balázsik, viszont én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
8: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
9: Szia Peti, hogy kérdezted? Szia, persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
8: Ne viccelj már, szó. Órólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
9: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
8: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
9: Á, de én nem értek ehhez.
8: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
9: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
10: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám kukac@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
6: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió Egy hétvége Kis Mártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

Balázsékkal, a 101.3 Rádió Eggyel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Dél és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió Eggyen. A Rádió Eggyen nap

0: Munkaidő. Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1-Eger.
2: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Emberi felelőtlenség miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, 37 fok lesz ma. Jó reggelt, kívánok a híreket, Poca Magyar Dzsinától hallják. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységeit szabad területeken keletkező tűzesetekhez. Csütörtökön két vegetációs tűz kiterjedése is elérte a 2 hektárnyi területet. Száraz növényzet és hulladék égett csaknem 4 hektáron Kömlőn a Petőfi Sándor utcánál. A hevesi és mezőkövesdi hivatásos, valamint a tiszanánai önkormányzati tűzoltók a Heves megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 óra alatt vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az eset során nem történt sérülés. A szabadtéri tüzek eloltásához 645 tűzoltógépjárműre volt szükség idén. Heves megyében már több mint 386 foci pályányi területen pusztított a tűz. A tüzek keletkezési oka többnyire emberi felelőtlenségre vezethető vissza. A természetben okozott károk regenerálódásához hosszú évek, akár évtizedek is szükségesek. Ezzel együtt a szabadtéri tüzek az épített környezetre is veszélyt jelentenek. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért, míg augusztus 19-én az Egri Civil Közösségek Házában lesz véradás déltől egészen 3 óráig. Sportválasztó napot tartanak Egerben. Szeptember 5-én szombaton ismét sportválasztó napot tart gyermekeknek az Egri Norma Alapítvány. Az Agria Park díszkertjében összesen 20 megyei szakosztály, sportegyesület és civil szervezet képviselteti magát. Idén is lesz menetlevél és szerencsekerék, így a résztvevők értékes nyereményeket vihetnek haza. Az eseményt 2012-ben rendezték meg először. Célja többek között a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. Részletek a TV Eger weboldalán. Ma még folytatódik a nagyon meleg időjárás, kánikulára készülhetünk, 30-37 fok közötti értékekkel, és csapadék nem várható a mai napon, mint ahogy légmozgás sem jelentős mértékben. Holnap ez változik, északnyugat felől megnövekedhet a gomoly felhőzet, többfelé kell készülni majd záporok, zivatarok kialakulására, és a hőmérséklet is némileg enyhülést mutat, mindössze 27 és 30 fokos maximumra számíthatunk majd. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
5: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
4: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
5: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
4: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a ja, jó, de anonim.
5: De az
4: anonim.
5: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
4: Nem, a hír ahol... az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
6: Ő bármiben játszik.
4: Ja. Egy anonim alkoholistát
6: most miért? Nem mehet el oda úgy, hogy mit tudod, a vasállarcos?
5: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
4: teljesen
5: gyűlés?
4: Olyan.
5: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset?
6: Nem így működik.
5: Problémáiból.
6: Nem. Ott úgy vagy bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
4: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
6: Igen.
5: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
6: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor oda mész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
4: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
6: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történt. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futná össze vele, hogy oké, de hogy...
4: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
6: Angela
4: volt...
6: nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
4: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
6: Ti nők.
4: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
6: Híres utolsó mondatok.
5: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
6: Én a saját diétázásom kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy
4: Várjál, mert a Brad Pitté az baj. Úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
6: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg a kis mennyiség.
5: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
6: Hogy nem tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, tehát szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Végülis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
5: Megérdemlem.
4: Hát, mi van jól lehet? Kicsit megérdemlem, de ez
6: nem csak, hogy megérdemlem,
4: nem?
6: Hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom a fiókot.
4: És
6: becsúszik 5000 plusz kalóriát. És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
4: Bizony, az kemény tud lenni.
6: Ez a legdurvább.
4: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
6: Ez önhazugságnak.
4: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
6: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
4: Nem, 1.
6: Egy éve van így?
4: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden nap
6: bepiázott. És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
4: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
6: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
4: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy igen. tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy ő neki sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
7: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja-e tartani ezt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi. Megiszom még egyet. És utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban ő hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális ó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerőn ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
4: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerős, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
7: Megmondom őszintén, ilyen nincs. Olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért, jelen meghívunk ez az amely, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt,
4: jó,
7: gin tonic
4: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
7: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kijelöljük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztára lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
4: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
7: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szírszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
4: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
7: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok azért helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
5: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer, sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
4: beraknak,
5: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúlt piához. Hogy ezek létező?
7: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporos szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
5: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy
4: nem tudsz, hogy
5: amikor az ember nincs egy kalória deficitben, akkor összeesik valahol, nincs ilyen.
7: De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyóllal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
4: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
7: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor. Úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
5: Most egy fontos gondolatot.
7: Jaj,
5: és találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, az fogunk külni a piros magyarosokkal.
7: Az anonim csoki függők. Anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves csokoládé függő.
5: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
7: Igen.
5: Szia, Gábor!
4: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
7: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami le lett túlja Magyarországon.
5: De hát írva. Most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De ez nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
7: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a 3/4-ét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükben. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ívóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandi.
4: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
7: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátriumhiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
5: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szemben nézem
7: magával.
5: Hányszor
7: találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
4: Igen, utána már nem érdekli. Vitatkozni.
5: Jözzed, Ágában, én is kint voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
7: abszolút mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagom van, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. De ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
4: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen vagy ugye, kettő.
7: Akkor
4: persze.
7: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
4: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
7: Persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásoljátok összhangulatot, és ez nem jó.
4: Nem, ez egyáltalán nem jó.
7: Mert a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
5: Nagyon fontos üzenet.
4: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
5: Találkozunk a Szigeten délután.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyon sok állami ösztöndíjas kezdi meg tanulmányait az EGRI Egyetemen. Ma még 37 fok lesz, holnap várható mérséklődés. Jó reggelt kívánok! A híreket Hóca Magyar Zsinától hallják. Négyszer annyi állami ösztöndíjas, mint önköltséges hallgató lesz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A felvételi adatokból kiderül, több képzési típuson is sokkal több lesz a nő, mint a férfi. Az osztatlan tanárképzés viszont kivétel, összegzi a Heol. A felvi.hu-n közzétették az idei felsőoktatási felvételi statisztikákat, amelyből kiderül, merről érkeznek a heves megyei egyetemek karok hallgatói az általános felvételi eljárást követően. Hozzájuk csatlakoznak majd a sikeresen pótfelvételizők. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre idén 3180-an iratkozhatnak be a felvételi ponthatárok kihirdetése után. Közülük 2123-an első helyen jelölték meg az intézményt. Az összesen 341 elinduló képzésre Egerbe 2736-an, Jászberénybe pedig 444-en nyertek felvételt. Véget értek az energiatakarékossági intézkedések az EGRI fürdőkben, így a napokban a korábban átmenetileg szüneteltetett szolgáltatások is újra elérhetővé válnak. Ennek köszönhetően ismét használható a török fürdő infrakabinja és aromakabinja. Az EGRI termális strandfürdő fürdőházában is újra bekapcsolják az élményelemeket, így ezek is a vendégek rendelkezésére állnak. Az EGRI fürdőkben bevezetett átmeneti korlátozások az ország energiafelhasználásának mérséklését célzó intézkedésekhez kapcsolódtak. A mostani döntéssel a fürdők szolgáltatásainak jelentős része visszaáll a megszokott működésre. A füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás büntet miatt vett őrizetbe egy besenyő telki lakost. A 33 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy bottal törte be az egyik füzesabonyi üzlet ablakát, majd onnan több mint 40 műszaki cikket vitt el. A rendőrök egy órán belül azonosították, majd a helyszín közelében fogták el a tolvajt, aki kihallgatásán beismertetettét. Megtalálták nála az összes elemelt értéket, melyeket visszaadtak a tulajdonosnak. A nyomozók gyorsított eljárás keretében állítják bíróság elé. Ma még folytatódik a nagyon meleg időjárás, kánikulára készülhetünk 30-37 fok közötti értékekkel, és csapadék nem várható a mai napon, mint ahogy légmozgás sem jelentős mértékben. Holnap ez változik, északnyugat felől megnövekedhet a gomoly felhőzet, többfelé kell készülni majd záporok, zivatarok kialakulására, és a hőmérséklet is némileg enyhülést mutat, mindössze 27 és 30 fokos maximumra számíthatunk majd. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
5: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina története.
4: De mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
5: Mi volt, ő szobalány volt?
4: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
5: Eladó,
4: tényleg. Egy Gucciba.
5: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
4: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
5: Két kiflit, meg egy kefli.
4: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsát, meg egy kocka sajtot, és
5: húzdek
4: a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
5: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
4: Esküvő, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
6: Lagzi.
4: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
5: Na, hát várjál, ugye a
6: Margit-sziget.
4: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
5: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
4: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
5: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldo-nak.
4: Én látom, hogy ott Agárt környékén, ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik, nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolíd, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
6: Szerintem hátsó kert.
4: Hátsó kert.
6: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
4: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
6: nem,
4: arra
6: nem,
4: gondolsz?
6: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
4: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
6: abban
4: jöttek.
6: Abban nincs ugye sok nekik,
4: igen, sok
6: elfértek.
4: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyűgöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
5: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
4: Párizs. Egyébként az nem rossz.
6: Párizs.
4: Párizs nem rossz ötlet.
5: Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-toronyot.
4: Lezáratod?
5: Lezáratom a francba az összes turiszt.
6: Bekened Mike Rimmel.
5: Mike Rimmel föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
4: Nem rossz.
5: Na?
4: Nem rossz.
6: Szerintem béna.
5: Akkor,
6: de csak
5: akkor
6: azért, mert Feri mondta.
5: Akkor mondja egy
6: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
4: Levettek, elmentek a víz alá.
6: Lementek.
5: Egy ilyen
6: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
4: Aha.
6: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
4: Ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
6: Csepe?
4: Csak megnősül. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
5: Várjál még.
4: Jó, na tessék. Oké. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
6: jó.
4: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
6: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engednek be? Tessék, nem kézenfekvő?
5: Hát az igen,
4: de annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
6: nem. Még nem elfér egy, még egy.
4: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
5: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
4: Vegas, van. Tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
5: Ez is, akkor elvisz, hogy
6: kis bolygó, amire felmehettek.
4: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
6: De biztos nem otthon voltam úgy.
4: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
5: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
4: 60 puszta. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
7: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Azt hiszem, jól mondom.
4: Ez a Cristiano se a régi. Elzöcsögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
7: Így van.
4: Fölállítottak két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
5: És aztán ment mindenki haza a végén.
4: Hát ez nem Ronaldóra val.
6: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy pontnak túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
4: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
6: De Babót azt kizártak akkor?
4: Tessék?
6: Babót?
5: Babóti fesztiválon.
4: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
5: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
4: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
5: Figyelj.
4: Nem csinálhatod máshogy.
5: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
4: Igen, de, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
5: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
6: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az utcában, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
4: Azt azt el tudom képzelni.
6: Próbálom meg részes Balázs átadni, hogy milyen delfi hang az Ave Maria?
4: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy tengeren. Vetítés. Tengeren jöttek.
5: Én tengeren jönnék.
4: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
6: Lóháton jöttek.
4: Hátulján. És
6: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
4: Nem, de lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már maga helikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
6: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
4: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
5: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, meg ilyen.
4: Mennyasszonykánc, vájuk a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a koncai ott zongorázik.
5: Zongorázik, megy a tárgy, vonatozás.
4: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
5: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
4: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
5: Elvesz mi?
4: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
6: Hiába, hát, hogy barát... ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a routert?
4: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
5: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
4: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért,
5: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
6: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
5: De nem, egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
6: Dekázgatott egy kicsit.
5: Nem, hát elhívják, hogy itt a Rihannát. Vagy...
4: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
6: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
4: Igen,
6: szerintem.
4: Azt gondolom.
6: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
4: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
6: Hát valami helyi double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van helyi ilyen Dundee duó. Biztos vagyok benne.
4: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
6: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
4: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emilián.
5: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
4: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
5: Szerintem igen.
4: A fővé a Ross Stewart is azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, mondjuk Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
6: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
4: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
5: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
4: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
5: Nem kérsz, hát hogy kérdél már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké, okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
4: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi?
5: Egy. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
4: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
6: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
4: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
6: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön lelátom hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
4: Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja. Igen, kell, hogy legyen, nem?
5: A férfiak akarják.
4: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
6: Egy kis dezodorosz mert is. Felkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is
4: vagy. Igen, beskifejezed a hónodra járt, fölveszel valamit is.
5: Érettségi öltön, jó, még mehetünk.
4: Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Viktória Beckham-el.
5: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
6: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit veszünk?
5: De mit veszel?
4: Ott vagy, Krisz, a világ tálad. Leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék!
5: Na?
4: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
5: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
4: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
5: Biztos örül.
4: Én nagyon nagy bajban lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
5: És vagy csak egy ilyen foci relikvia.
4: De foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
5: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
4: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Az egyébként jó. Ami ez soha nem lesz meg
5: sikerült,
4: neked.
5: Tessék.
4: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja, és látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
6: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy babetát.
5: Igen, most már állat, de, mindig bevált. Köszönöm.
6: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
4: Érted? De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
6: az
4: a formát.
6: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenki nagy dolog.
5: Akkor kell lennie.
6: Ez így van. Tehát az, de ne add már lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
4: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
6: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
4: Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
6: Nem biztos, hogy oda kocsantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
4: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
6: Rodrigo?
4: Vannak.
6: Rodrigo?
4: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
6: Rodrigo mi hozott a házasságban?
4: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, az tuti le. Egyébként az nem rossz geg, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
6: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
4: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
6: Nem. Hát valami, amit tud
4: így... Ja, ami fényezi neki. Még magát igen, egy igen, kicsit. Aha.
6: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
4: Igen, milyen fogai voltak.
5: Van már egy szobor róla.
6: Igen, oda, azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
4: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőnél kaparósors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
5: Sem, nem. Miért
4: Sútyó
5: nem,
4: vagy?
6: Nem, nagy ölelés.
4: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriás ölelés.
6: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
4: Amit tudod, te szavalsz
6: el. Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, túl vagytok az első fogáson, te meg...
4: Na most az én ajándékom jön.
6: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a verseny, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
4: Igen, igen, jaj,
6: megmutatja
4: nagyon rossz.
6: Az arankának a pitában voltak. Tudod, ez, meg vannak
4: a ezek. A rém kellemetlen. Figyelj,
6: ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
4: Igen, na egyet, felállsz egyet álmodat.
6: Igen, és akkor igen.
4: Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés, vajon ők kötnek?
5: Biztos
4: van, mi?
6: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
4: Le van ott minden.
5: Irgalmatlan vagyunk van.
4: Már valószínűleg megkötik, igen. Mökislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
6: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
4: Hogy?
6: Például, hogy ha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
4: ne
6: és
4: csináld.
6: Erre. Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
4: voltak a pontok.
6: És kellett szülni a két gyereket, hogy valami ilyesmi volt, és akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
5: Mariah Carey tele van lóvéval.
6: Hát jó, de nem.
5: Ja,
6: jó,
5: annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
4: És akkor meg volt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
6: De ugye nem egy tiszta
5: kisebb bizonyos tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
4: $5,000, igen. A blokk tisztítás $3,000.
6: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
4: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
6: Igen, a gurtnikat visszarakja helyére.
4: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de sem
5: igen, de...
6: Így van, hát racionálisnak kell maradni.
5: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
6: Hát így van.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civica

0: Rádio Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
8: Súlyom, az élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon!
9: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautohaz.hu oldalra. Hyundai 60, Hevesvár megye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
10: Élményfalu vízi piac Sarud, Slow Living Piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízi piac, a Tiszató kulturális piactere.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió

kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Emberi felelőtlenség miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, 37 fok lesz ma. Jó reggelt kívánok, a híreket Puca Magyar Dzsinától hallják. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységeit szabad területeken keletkező tűzesetekhez. Csütörtökön két vegetációs tűz kiterjedése is elérte a 2 hektárnyi területet. Száraz növényzet és hulladék égett csaknem 4 hektáron Kömlőn a Petőfi Sándor utcánál. A Hevesi és Mezőkövesdi hivatásos, valamint a tiszanánai önkormányzati tűzoltók a Heves megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 óra alatt vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az eset során nem történt sérülés. A szabadtéri tüzek eloltásához 645 tűzoltó gépjárműre volt szükség idén. Heves megyében már több mint 386 foci pályányi területen pusztított a tűz. A tüzek keletkezési oka többnyire emberi felelőtlenségre vezethető vissza. A természetben okozott károk regenerálódásához hosszú évek, akár évtizedek is szükségesek. Ezzel együtt a szabadtéri tüzek az épített környezetre is veszélyt jelentenek. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért, míg augusztus 19-én az Egri Civil Közösségek Házában lesz véradás déltől egészen 3 óráig. Sportválasztó napot tartanak Egerben. Szeptember 5-én szombaton ismét sportválasztó napot tart gyermekeknek az Egri Norma Alapítvány. Az Agria Park díszkertjében összesen 20 megyei szakosztály, sportegyesület és civil szervezet képviselteti magát. Idén is lesz menetlevél és szerencsekerék, így a résztvevők értékes nyereményeket vihetnek haza. Az eseményt 2012-ben rendezték meg először. Célja többek között a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. Részletek a TV Eger weboldalán. Ma még folytatódik a nagyon meleg időjárás, kánikulára készülhetünk, 30-37 fok közötti értékekkel, és csapadék nem várható a mai napon, mint ahogy légmozgás sem jelentős mértékben. Holnap ez változik, északnyugat felől megnövekedhet a gomoly felhőzet, többfelé kell készülni majd záporok, zivatarok kialakulására, és a hőmérséklet is némileg enyhülést mutat, mindössze 27 és 30 fokos maximumra számíthatunk majd. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
6: Óriási a sztori.
5: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
6: Baráti vagy? Megbeszélés.
5: Baráti megbeszélés így, volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, ezt tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
6: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trump?
5: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
7: Az van egy kukac, ilyen
6: fenyegetés kukac.
5: Citrommail.com.
7: Igen, igen.
5: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
7: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
5: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor képet cserélünk.
6: Tehát a család se tudta?
5: Senki nem tudta állítólag. És
7: milyen fenyegetés akkor?
5: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoztak.
6: Azt sem merték elmondani senkinek.
5: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
7: Megérdemelted? Igen. Annyira megérdemelted.
5: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
7: Kiszivattyúzták.
5: Nem rossz szedet.
6: Csőposta.
5: Hova teszed Trumpot?
6: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
5: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni?
7: Hát a szivattyús kocsi, ami kiszívja a csátamlát a kocsinak az aján.
5: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
7: Büfékocsi?
5: Jó nyomon vagy.
7: Öcsém. A büfékocsi hozták? Abban
5: műben vannak? Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg így, Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
6: Borsoli sör, meg ilyenek.
7: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
6: Ételszállító kocsiba.
5: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan, de ez a jelenet.
7: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán guggolnia, abba begugol, és letolták a izéről.
5: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
7: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
5: Ez egyértelműen nagy durranás. Itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na ki az, figyelj.
7: A fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
5: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
6: Integet.
5: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
6: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
5: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
6: fekszik a Trump. Bebújni?
5: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
6: Na de a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben? De
5: nem is az a család. Több rosszasat elnök úr, több rosszasat.
7: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez
6: és ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
5: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
6: Igen, igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
7: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta?
5: Ez egész nagyon fura.
7: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
5: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
7: Az irániak tudják, akkor milyen fifikás az elnök.
6: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
5: Hogy kiszedtük az elnököt.
6: Igen, hogy nincs rajta az
5: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
6: Akkor nem jó.
5: Tehát az nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De azért ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor utána meg nem mondtad el?
6: Igen, mert
5: az egész sántit.
6: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
5: Igen.
6: Ugye, ami jön le.
7: Azzal fogják kezdeni.
5: Kirövök a vételszállítókat, igen.
7: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
5: Ilyenkor vajon az elnök ő beleszólhatabb, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott nem. Van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
7: Tehát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
5: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
6: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön férel.
7: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
5: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
6: És például ez előre meg van szervezve?
5: Ja, ezek a jó kérdések.
6: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
5: Szerintem azt nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
7: azt
5: tegyük
7: mondják,
5: át máshova.
7: Majkát is így viszik Erdélybe.
5: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
7: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd ilyen büfékocsiba feltolni.
5: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szökni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force One-t.
7: De mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
5: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
7: Csak összevesztek az asszonya.
5: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
7: Melanie, nekem ebbe ennyi volt.
6: Én nem utazom veled hazáig.
7: Így van. Aztán átült.
5: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
7: Abdul, óvatosan.
5: Ha ezt most elrúgod, Abdul, rúgunk, hogy...
7: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
5: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi állakadt a kerék,
6: vagy érted? Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
5: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná, és néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek neki tolja.
6: Bocsánat, elnök úr.
5: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
6: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
5: Igen, nehezebb, mint a reggeli. Szóval,
7: és hogy megbontotta benne a kajákat?
6: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevesz mindenben.
5: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabosorral.
6: És alszik.
5: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
7: Az opposszumot.
5: Gesztenyepürét.
7: Emlékeztek arra az opposszumra, kezdve betöltött cukrászdában. Én így képzelem el az egészet, hogy... minden pudigról le van nyalogat, mert te szíha, tudod?
5: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és azt mondják, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
6: Most neki mire elmagyarázod?
5: Azért azt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
6: Hát nem
5: az,
6: nagy.
5: Az a sorok között tolják.
6: Hát de nem abba tették bele.
5: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
6: De abban nem fér el. Meg azért, a terem nem kicsi.
5: Elnézést, a parfümöt meg a sosmogyorót vegye ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
7: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
5: Két parfümöt, meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Jaj, nagyon szeretem ezt a hírt.
7: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
5: Igen, szóval azt mondom, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és hogy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
7: A Dutifi kocsiba.
5: Dutifi kocsiba a parfümmel együtt, meg a izével, a sosmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
7: komolyan. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
5: Igen.
7: És akkor utána meg...
5: Ül egy kocsiban gyáván.
7: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
5: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
7: A vizeljáratával.
5: Most az irániak se hülyék. A vizere hozzá, igen, Ankara Budapestre.
6: Átvitték egy másik reptérre.
5: Átment utána egy
6: másik
5: reptérre.
6: Átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
5: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
6: De várjál, és lehet, hogy oda is...
7: New York.
6: És az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
5: Úgy vitték föl.
6: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-a.
5: Hát magam előtt. Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
7: És mozsás mellényével.
5: Igen. Mint Erika Elenyek az úszó erődben a tortából, itt kijött a trap. Hopp, vajon a...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Emberi felelőtlenség miatt keletkezik a legtöbb szabadtéri tűz, 37 fok lesz ma. Jó reggelt kívánok, a híreket Puca Magyar Dzsinától hallják. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységeit szabad területeken keletkező tűzesetekhez. Csütörtökön két vegetációs tűz kiterjedése is elérte a 2 hektárnyi területet. Száraz növényzet és hulladék égett csaknem 4 hektáron Kömlőn, a Petőfi Sándor utcánál. A hevesi és mezőkövesdi hivatásos, valamint a tiszanánai önkormányzati tűzoltók a Heves megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 óra alatt vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az eset során nem történt sérülés. A szabadtéri tüzek eloltásához 645 tűzoltógépjárműre volt szükség idén. Heves megyében már több mint 386 foci pályányi területen pusztított a tűz. A tüzek keletkezési oka többnyire emberi felelőtlenségre vezethető vissza. A természetben okozott károk regenerálódásához hosszú évek, akár évtizedek is szükségesek. Ezzel együtt a szabadtéri tüzek az épített környezetre is veszélyt jelentenek. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért, míg augusztus 19-én az Egri Civil Közösségek Házában lesz véradás déltől egészen 3 óráig. Sportválasztó napot tartanak Egerben. Szeptember 5-én szombaton ismét sportválasztó napot tart gyermekeknek az Egri Norma Alapítvány. Az Akvia Park díszkertjében összesen 20 megyei szakosztály, sportegyesület és civil szervezet képviselteti magát. Idén is lesz menetlevél és szerencsekerék, így a résztvevők értékes nyereményeket vihetnek haza. Az eseményt 2012-ben rendezték meg először. Célja többek között a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. Részletek a TV Eger weboldalán. Ma még folytatódik a nagyon meleg időjárás, kánikulára készülhetünk, 30-37 fok közötti értékekkel, és csapadék nem várható a mai napon, mint ahogy légmozgás sem jelentős mértékben. Holnap ez változik, északnyugat felől megnövekedhet a gomoly felhőzet, többfelé kell készülni majd záporok, zivatarok kialakulására, és a hőmérséklet is némileg enyhülést mutat, mindössze 27 és 30 fokos maximumra számíthatunk majd. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék, extra! Extra!
5: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé, ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik, és hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta éget meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
6: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
5: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy darab van. Érted? Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
6: Működik.
5: Igen, működik, hát működött, most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
6: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze, 30-valahány millió.
7: 36 millió talán, de ha valaki tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
5: Ebbe jók remélem. Vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hello, jaj, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
8: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testfelületük be van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testfelületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és most arra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
6: Egy darab ilyen ágyatok van?
5: Volt.
8: Igen, itt kell, volt. Volt, igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
5: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
8: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
6: Hol tart most a gyűjtés? Azt meg lehet kérdezni, hogy nagyjából mennyi hiányzik még?
8: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
7: Még egy 20-as kell, ha jól sejtem.
5: Körülbelül.
7: Van még olyan másra szükségetek? Vagy mert ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
8: ilyenkor
7: valamire?
8: Azt szoktuk mondani, hogy ha az összeget akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
5: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
7: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő mondjuk elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
8: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
5: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Hogy, mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a, mit tenni, az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
8: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrása nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
6: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt, tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
8: az egészségi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van nagyon nagy szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
5: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
8: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban, és a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani, és hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni, és egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön olyan helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használnia kell.
5: Ezt nem is
8: szeretném hozzátenni.
5: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te fölállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
8: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána, akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót és titeket, nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
5: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
8: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
5: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon köszönjük a munkátokat.
7: Igen, így van. Így van.
8: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük, szia.
8: Sziasztok.
5: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
7: Yes, sir. No, sir.
9: Thank you, sir.
5: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
7: Én egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
9: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőben.
7: Semmi. Én ennyit látom, néha, hogy oda biccent valak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
9: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
7: 10 dunatok.
5: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
7: Very deep in ocean.
5: Igen. És megszületett az elhatározásom ennyi év után, mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
7: egy Englishman in New York akarsz lenni?
5: Én is akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek, minden nap, minden estében.
9: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
5: Én már nem tudom, mit lehet.
9: Duolingo. Duolingo.
5: Duolingo.
9: Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
5: De nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
9: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning?
5: Ametiszt ligás vagyok.
7: Ametiszt ligás. Az a melegeki?
9: Igen. Az 50 pluszos, 50 pluszos.
5: Az 50 pluszosba, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametiszt ligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Ilyes.
9: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűméretre, igen. Esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
5: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, én mert szedi ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
7: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
9: Igen.
7: 30 másodpercet van válaszolni.
9: Ne agyisen az országot akar elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
5: Hova, Ferenc, hova ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
9: 55 évesen?
5: Nem, most az mindegy, hogy
9: nem,
5: hány éves
9: ne,
5: vagy.
9: Nem, hogy mindegy.
5: Hát már nehezebben
9: forgat már a szüntesség.
7: Nem számít, hogy 55 éves.
9: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
7: van értelme megtanulni?
9: Van értelme, mennyi van még előtted?
5: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
9: Hogy perfekt angol vagy.
5: Hát azért az jó, nem?
9: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
7: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angolul, angol szöv, angol aláírat, tehát felirattal nézed
5: hát
7: az angol.
5: Hát nem értek egy szót se.
7: Hát de alá feliratozzák. Először nézd magyar felirattal, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot,
5: akkor
7: nézd
5: angolul. De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
7: De mi vagy, te nő?
5: Hát nem, a nők tudnak.
7: De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
5: Ti tudtok egyfele, vagy ez egyszerre több felé figyelni.
7: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
9: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
5: De nem szabad, hát ez a...
7: Vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
9: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz, amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
7: Szerintem meg tudod
5: tanulni. Is duolingozott sokáig.
9: Álltok vállal akkor repetálásra, Tomi. Most álltok, azt vállalta, hogy...
7: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
9: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
7: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
5: Mondatokat is, mindent.
7: És beszél. Ja, én azt hallottam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
9: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy hallgassám fel, inkább erőltesd az oroszt.
5: Most az a...
9: Most szerintem azzal nagyobbat mennél. Sokkal egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem na, tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
7: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
5: Oh, yes.
7: Jó, oké.
5: Okay. No.
7: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felé.
5: Jó, jó, figyelek. Jó, okay.
7: Bankokban vagy egy sikátorban.
9: Igen, ott van egy
5: Balőr is már nekem jó.
7: Egyszer igen. Csak egy apró termeti, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
9: Egy ladyboy.
7: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
5: Az, hogy kamozzá itt, gyere csak ide hozzám,
9: baby. Come, baby, come.
5: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
7: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
5: Are you woman?
7: Women.
5: Ez jó.
7: Ennyi, are you women?
5: Or men.
7: Or men.
5: Jó vagyok.
9: Boom finish.
7: Igen, és akkor ő ezt mondja, hogy no more questions.
9: No more questions.
7: Just come.
5: Igen, ezt értettem. Happy. Menjek vele.
9: Boom, happy.
5: Menjek vele, és nekem jó lesz.
7: Következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Máté szakám.
9: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
7: Artériából vérzel.
5: Ott szerintem nincs angol.
9: Combot szúrtak a pénztárcádért. Már kiraboltak.
5: Igen, vigyétek az órámat is.
9: Ózdon vagy, csatolják le az órádat éppen. Combot szúrtak, belső vérzésed van.
5: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
7: Jó, same in English.
5: Minek? Hát úgyse értik.
7: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
9: Come on, please, come on.
7: You my man.
9: Élni akarok.
7: Do not stab me again, please. No stabbing.
9: Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
5: Látod, karban tartja az agyat.
9: Karban kell tartani a szürke állományt.
5: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
7: nehezen. Dehogy nem, hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
5: Magyar úriember?
7: Igen, igen.
5: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
7: igen,
5: jól?
7: Igen, hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy választékosan. Micsoda dicső idők. Ilyesmire gondolok.
5: És ezzel mit kezdek?
7: Hát nem tudom.
5: De ez hol lesz jó nekem?
7: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmit.
5: Már csinálod.
7: De azt már csinálod, nem? Valami.
5: Két éve csinálod, és még nem

0: kijavít, beszélsz vele, abszolút.
1: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
0: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
2: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
3: Mára és erre a hétre

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Kertmozi és Görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
10: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízijátszóterével és trambulinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafalu.
9: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 km garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
8: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: 103.3 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Mártival. Csak

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0623 111 111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt azon már is.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, hogy a Strada Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félút pályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie is, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, már nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
12: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
13: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
14: Jól. Tiéd?
13: Enyém is.
14: Hirdeted?
13: Hirdetem.
14: Én is.
13: Rádió 1.
14: Igen, te is.
13: Én is a Rádió 1-en.
14: Akkor jó.
13: Akkor együnk egy fagyit.
15: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ebben az órában többek között Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta. Micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikul, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem. Mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő. Használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten, augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal, vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trini csatteknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris álma társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gagát mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazságot?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Változik ősztől az egri bölcsödei óvodai étkeztetés, hétfőn enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Húca Magyar Zsinától hallják. Ősztől ismét az egri bölcsödei és óvodai intézmény látja el a teljes egri óvodai hálózat étkeztetését. Az egri bölcsödei és óvodai intézmény jelenleg 9 főzőkonyhát működtet, 3 óvodai és 4 bölcsödei konyha mellett a Szalaparti és a Mlinkó 1 mély konyhája is a rendszerhez tartozik. Ősztől változás jön a kertvárosi intézményegység 4 tagóvodájában, az Epreskert utcai, a kertvárosi, a Nej Ferenc és a gyermekkert tagóvoda étkeztetése ismét az EBOI feladata lesz. Ezeknek az intézményeknek az ellátását korábban is saját rendszerben biztosította a város. Az elmúlt időszakban azonban külső szolgáltató végezte a feladatot. Éjszakai zajjal járó vasúti munkák lesznek augusztusban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint augusztusban Eger térségében is éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákra kell számítani. Augusztus 18-án este 9-től másnap hajnali 4 óráig az egri vasútállomáson dolgoznak majd. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés miatt. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért. Augusztus 18-án a Nagyhügedi Művelődési Házban segíthetnek 2:30-tól 5-ig, míg augusztus 19-én az egri civil közösségek házában lesz véradás, déltől egészen 3 óráig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

103 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy augusztus 16-a van, a hétvége második napját köszönhetjük. Hello Eger, a mikrofonnál Ferenc Norbert. Nagyon szép vasárnap délutánt és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Ennek jegyében teljen a mai nap, készüljünk az újabb munkahétre. Kettő lesz még, kettő teli munkahét, de a jövő hét egy picit más lesz, hiszen ugye bedolgozós volt a szombat, úgyhogy négy napos hosszú hétvége előtt állunk majd. Azt szerintem egész kellemesen hangzik, tehát csak szerdáig kell dolgoznunk. Na de, ma meg pihenjünk, úgyhogy ehhez jönnek az igazi mai slágerek, meg Ferenc Norbert kettőjük, aki hozza ezeket, illetve a hasznos helyi infókat is. A Daily Mixben pedig Joel Corey slágerében megyünk tovább, érkezik a Be Alright. Szép délután!

Szabadi Kronádió, egy csak igazi mai slágermegy. Érkezzen most a folytatásban egy majdnem 3 perces funky, Jack in House stílusú zene, amit szerintem nagyon kedvelnek a rádió egy hallgatói is, hiszen először a World is My Radio Show-ban tűnt fel, és azóta már itt napközben is hallható. Alex Kenji-ről van szó, az olasz származású szupersztárról, aki már egyébként több néven is alkotott, többféle dalt is, és most a legutóbbi sikere jön a Bambolé, ami egy igazi party sláger lesz, a közösségi oldalon is aktív, illetve a YouTube-on is már több mint 150 ezeren látták ezt a slágert. Mi pedig már hallgatjuk is az újdonságok között, Alex Kenji érkezik a Bambolével.

Sanctum Radio, egy csak igazi mai slágermegy. Nézzük, mi újság az utakon. Én azt tudom mondani, hogy hétvégi a forgalom, csak az útfelújítások vannak a városban ilyenkor is, amik nehezítik a forgalom ritmusát, haladását, úgyhogy inkább a Mátyás Király út forgalma az, ami mostanság torlódhat, de azért vannak még torlódások a Vörösmarty Mihály utcánál is, illetve a várállomás környékén és a Vécsei völgy utcánál is. Ezeken a helyeken kell készülni kisebb-nagyobb dugóra, de mivel hétvége van, inkább kisebbre. Sebességmérésről most nem kaptam jelzést a városból, úgyhogy trafimentesen lehet autózni, de mindenkitől azt kérem, hogy tartsák be a megengedett sebességhatárokat, vezessenek óvatosan, és ha látnak valamit, akkor jelezzék nekem. SMS Viber számunk a 20-as 33-9-33-33-as. Kamráddalát hozom az úton lévőknek, érkezik a Be Mine!

Szalifrom Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. Milyen idő lesz a jövő héten? Ha minden igaz, akkor lehet, hogy csapadékosabbra fordul majd a helyzet, és pár fokkal hűvösebb lesz, mert holnap már csak 29 fokot mérhetünk, aztán kedden 25-öt. Jövő hét második felére megint melegszik egy picit a levegő, csütörtökön lesz a legmelegebb, de akkor is csak 31 fok lesz, aztán pedig a hétvégére 30 fok alá esünk, majd 28-30 fok környékére. Tehát a négy napos hosszú hétvége az úgy néz ki, hogy kellemes időben telik majd, 28-31 fokos maximumokkal és pár milliméteres csapadékot jósolnak a meteorológusok, úgyhogy erre kell készülnünk a folytatásban. Nálunk pedig jön az igazi mai sláger, itt a Rádió 1-en Sabrina Carpentertől érkezik az Espresso.

Szálljon Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy picire kis szünetet tartunk most, mert jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy Szabó Gábor elhozza nekünk a hír összefoglalóját, de nem megyek nagyon messzire, mert biztos, hogy a következő órát is együtt töltjük, nagyon jó zenéket válogattam, és a jó zenék mellé majd jönnek a programok is Egerből és a környékről. A hírek után pedig Bibi Rexa és Faithless közösével indulunk. Érkezik majd tőlük a Rádió 1-en a

0: New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb abba slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
7: Súlyom, az élmény faluta étterme. Várunk Sarudon!
8: Szia, Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
9: Szia, Peti! Hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
8: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
9: Akkor, ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
8: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
9: Á, de én nem értek ehhez.
8: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
9: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
10: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
11: Rengeteg a szabadtéri tűzeset, Heves megyében marad a hőség, holnap enyhül az időjárás. Köszöntöm Önöket, a Rádió Egy híreit Hóca Magyar Dzsinától hallják. Heves megyében jelenleg is érvényes a tűzgyújtási tilalom, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres környezetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is, illetve a vasút és közútmenti fánsításokban. A dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A szárazságban rövid idő alatt nagy területre elterjedhetnek a lángok. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves vármegye hivatásos tűzoltóit, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységeit szabad területeken keletkezett tűzesetekhez. Az energiaellátási nehézségekre tekintettel augusztus 1-i hatállyal intézkedés lépett életbe, melynek értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség az energiafelhasználás csökkentése érdekében hozta meg a döntését. Az MLS határozata alapján bizonytalan ideig az MLS Heves vármegyei igazgatósága által 2026. augusztusában sorra kerülő NB1-es, NB2-es és NB3-as bajnoki, illetve a kupa mérkőzések legkésőbbi kezdési időpontja 17 óra 30 perc lehet. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, ezáltal elkerülhető legyen a stadionok, sporttelepek villanyvilágításának használata. A Mátra Derecskei Üdülő Vezetért Egyesület idén 6. alkalommal tartotta meg a Domókos Napot. Az eseményen 3. alkalommal adták át az év tűzoltója díjat, amellyel a Pétervásárai Katasztrófa Védelmi Őrs és egyik tűzoltójának áldozatos munkáját ismerték el a helyiek. Bárdos Szabolcs tűzoltóőrmester Beke Károlytól, az egyesület elnökétől vehette át az elismerést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Ferenc Norbert.

Szalit Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 2., azaz 3. hétvégéje van, és van még 2 teli munkahét ebből a hónapból, és egy 4 napos hosszú hétvége előtt állunk. De igazából nem is kell még ezt mondanom, hiszen messze a munka. Van még egy szűk délutánunk arra, hogy kipihenjük ezen munkahét fáradalmait, úgyhogy ebben az órában is hozom mellé a jó zenéket, meg néhány kikapcsolódási ajánlattal is érkezem. Úgyhogy vágjunk is bele, jöhet egy vadonatúj igazi mai sláger. A foci VB hivatalos himnuszával megyünk tovább Shakira előadásában. Itt a Die Die!

Szalitrom Rádió, egy Csaki Gazimai Sláger, mely két mai és két közelgő programajánlattal jöttem, úgyhogy már is megosztom délután 4 óráig, úgyhogy még egy bő 2 óra hosszáig tart a Régiség vásár a Petőfi Sándor téren, várnak mindenkit, illetve görögest és kertmozi lesz ma a Bojki pincészetben. Ez a program majd 19 órakor kezdődik, és a Mamma Mia filmet vetítik, aztán meg természetesen lesznek majd incsiklandó görög finomságok is, na meg persze egy kis zene, DJ, görög parti, ez 11 órakor kezdődik majd, 1 óráig tart a buli, aztán augusztus 17-én, azaz jövő héten, hétfőn, holnap, a Gárdonyi Géza emlékházban 5 órai tea, irodalmi falatok, Gárdonyi konyhája, tea délutánra várnak tehát mindenkit a Gárdonyi házba, és augusztus 19-én a Minorita templomban 6:30-tól lesz majd a fáklyás királyköszöntő ünnepség, templomi műsorral és várbeli megemlékezéssel idézik fel Imre király egri látogatását. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai és a közelgő programokhoz is. Nálunk pedig Jax Jones és Inna Vredzen közös érkezik. Itt a Breathe!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szállítom rádió egy csaki gazimai slágermegy. 1999. január 26-án született Regán Liliana, vagy ismertebb remélem Regán Lili, innen ismerheti őt mindenki, hiszen nagyon népszerű lemezlovas. Itt nálunk a Rádió 1-en már a második évben ő lett az év DJ-je. A fiatal tehetség 17 éves korában kezdett beletanulni a lemezlovas éra rejtelmeibe, méghozzá édesapjának köszönhetően. Ő már korábban is DJ-ként tevékenykedett. Egy igazi energiabombáról van szó, de szerintem nagyon sok hallgató ismerheti őt a World is My Radio Show-ból, hiszen ugye állandó rezidens DJ-nk. Most az újdonság szól tőle itt a Rádió 1-en. Ez Regán Lilitől a Heal Me.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadj!

0: Szalika Rónádi, jó egy csak igazi mai sláger, mely további szép délután kívánok mindenkinek. Kis Márti érkezik a folytatásban az igazi mai slágerekkel, velem pedig már a munkahét kezdetén, azaz jövő héten, augusztus 17-én pontosan déli 12-kor találkozhatnak. Addig meg pihenjenek sokat, és hallgassák a folytatásban is az igazi mai slágereket. További szép délután kívánok mindenkinek egy igazi mai slágerrel. Avicii és Hello a Black közöse szól, itt a Wake Me Up, Hello Again.
1: A 101.3 Rádió 1-en igazi mai sláger követ igazi mai slágert.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
10: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
11: Nézzük meg a pizzákat!
10: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
11: Intézem, a vacsora megrendelve.
10: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
12: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
13: Hamarosan 5. bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljeit. Prémium Autóház Kft. 5 automárka egy helyen, 60-ban, hamarosan. Keresse exkluzív ajánlatainkat a prémiumautóház.hu oldalon.
14: Magyarország legnépszerűbb

0: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy tesópárossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent, de tényleg? És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula. Ilyen lesz majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22. Szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixer Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert egy magyar származású, Coachella, Rocky Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: legközelebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
12: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
13: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
12: Jó van, ne hallgass rám. Alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
13: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
12: Te megnézed?
13: Hát...
12: Legalább szép lett?
13: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
12: Csukott szemmel.
13: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
14: Nem jöttek.
15: Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik ősztől az egri bölcsödei óvodai étkeztetés, hétfőn enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Húca Magyar Zsinától hallják. Ősztől ismét az egri bölcsödei és óvodai intézmény látja el a teljes egri óvodai hálózat étkeztetését. Az egri bölcsödei és óvodai intézmény jelenleg 9 főzőkonyhát működtet, 3 óvodai és 4 bölcsödei konyha mellett a Szalaparti és a Mlinkó 1 mély konyhája is a rendszerhez tartozik. Ősztől változás jön a kertvárosi intézményegység 4 tagóvodájában, az Epreskert utcai, a kertvárosi, a Nei Ferenc és a gyermekkert tagóvoda étkeztetése ismét az EBOI feladata lesz. Ezeknek az intézményeknek az ellátását korábban is saját rendszerben biztosította a város. Az elmúlt időszakban azonban külső szolgáltató végezte a feladatot. Éjszakai zajjal járó vasúti munkák lesznek augusztusban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint augusztusban Eger térségében is éjszakai zajjal járó vasúti karbantartási munkákra kell számítani. Augusztus 18-án este 9-től másnap hajnali 4 óráig az egri vasútállomáson dolgoznak majd. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés miatt. Az Országos Vérellátó Szolgálat Heves megyében is várja a segíteni szándékozó véradó donorokat, akik egy egység vérükkel hozzájárulnának a biztonságos vérmennyiség rendelkezésre állásához országosan. Augusztus 17-én a Szihalmi Művelődési Házban lesz véradás 10 és 12 óra között, 14 és 16 óra között a Kápolnai Művelődési Házban adhatnak vért. Augusztus 18-án a Nagyfügedi Művelődési Házban segíthetnek 3:30-tól 5:00, míg augusztus 19-én az egri civil közösségek házában lesz véradás, déltől egészen 3 óráig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
0: Rádió 1 Top 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala, a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride, a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a

Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jantól a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen.

Évek óta keringtek pletykák a kapcsolatukról, Ladó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka, mert hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Ladó és a Ladari.

0: Disco Machine és Aus Disc követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
4: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
5: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma, globalplantgarden.hu.
6: Élményfalu vízi piac Sarud, Slow Living Piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízi piac a Tiszató kulturális piac tere.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Yukoyo, hát így hívják.
8: Engem kezd érdekelni.
9: Mit csinál velem a mostoha?
7: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
9: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekünk ingyen?
8: Hát mert
10: nem ott él, nem ott él.
7: Na de várjál.
10: Mama.
7: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszígy a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
9: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
7: Annyira jól arcok a japánok.
10: Én kasszálnék.
9: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
7: Ha vége egyszer a rádió műsorak, és te fél éven belül nem vagy japánban. Komolyan mondom, ha te nem azonnal vagy japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
10: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
7: Imádom ezt, ami kiteljesen ketyós mindenki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
2: A 28.

Európa, Amerika és a Rádió egy kedvenceivel. Én Györki Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. Egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi.

0: Golden Summer. Loi és David Puente ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van, egy DJ-től ez akár el is várható lehet. Loi persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Quintus
1: and this is

követte a 23. helyen Metsasari, Hugel, Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad a legfrissebb dalával Hug Yourself.

itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50 Camera Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20. Lady Gaga és az Abracadabra követ.

0: 19.
1: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen Shakira, Burna Boy és a Die.

harmadik lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög, egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
3: Élmény falu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
7: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
6: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
7: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
6: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
8: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
9: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Eve követ.

0: negyedik.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight, a Switch Disco-tól 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felton rakta össze Sleep Tonight 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felton.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. És 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bambolé.

0: Disco Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
3: Nézzük meg a pizzákat!
2: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
3: Intézem, a vacsora megrendelve.
2: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
4: Élményfalu vízi piac Sarud, Slow Living Piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízi piac, a Tiszató kulturális piac tere.
5: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
6: Súlyom, az Élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.
7: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
8: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
7: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
8: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
7: Te megnézed?
8: Hát...
7: Legalább szép lett?
8: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
7: Csukott szemmel.
8: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
9: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
10: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot.

0: Azik ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
2: Nem. De én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
1: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
2: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvaja járok ugye ilyen helyekre.
1: Te közben a gyereket.
2: Azt kell nézem, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
1: A két úrórudit, meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
2: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezded bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi?
3: Én voltam.
1: Anya,
3: csak fizes, anya, csak fizes.
1: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
2: Egy ilyen tárcad, darált húsat tudni be annak rakva, ilyen dobozos csokoládék. Érdekes!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, remélem jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek, hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez együtt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta, David itt vagy barátom, eh?
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary. Don't know.

elmondani egy ilyet, de tényleg így van. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Állap! Bulizzunk tovább, itt a Rádió 1-en! Hagyjatok egy kis hangerőt! Állap, kukikám!

0: a gyereket, nem szép az élet itt a Rádió Egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zen érkezik Reganeli és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is te!
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglass-nál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
14: Nézzük meg a pizzákat!
13: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
14: Intézem, a vacsora megrendelve.
13: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
12: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
10: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger.
12: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rengeteg a szabadtéri tűzeset, Heves megyében marad a hőség, holnap enyhül az időjárás. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 híreit Hóca Magyar Dzsinától hallják. Heves megyében jelenleg is érvényes a tűzgyújtási tilalom, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok két

0: 200 méteres környezetében még a kijelölt tűzrakó helyeken is, illetve a vasút és közútmenti fánsításokban. A dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A szárazságban rövid idő alatt nagy területre elterjedhetnek a lángok. Idén már 502 alkalommal riasztották Heves vármegye hivatásos tűzoltóit, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységeit szabad területeken keletkezett tűzesetekhez. Az energiaellátási nehézségekre tekintettel augusztus 1-i hatállyal intézkedés lépett életbe, melynek értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség az energiafelhasználás csökkentése érdekében hozta meg a döntését. Az MLS határozata alapján bizonytalan ideig az MLS Heves vármegyei igazgatósága által 2026. augusztusában sorra kerülő NB1-es, NB2-es és NB3-as bajnoki, illetve a kupa mérkőzések legkésőbbi kezdési időpontja 17 óra 30 perc lehet. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, ezáltal elkerülhető legyen a stadionok, sporttelepek villanyvilágításának használata. A Mátra-Derecskei Üdülő Vezetért Egyesület idén 6. alkalommal tartotta meg a Domokos napot. Az eseményen 3. alkalommal adták át az év tűzoltója díjat, amellyel a Pétervásárai Katasztrófa Védelmi Őrs és egyik tűzoltójának áldozatos munkáját ismerték el a helyiek. Bárdos Szabolcs tűzoltóőrmester Beke Károlytól, az egyesület elnökétől vehette át az elismerést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a rádió egy olyan sok igazi, ma is legjár megy. De jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsen el és Forever, nagyon sokan szeretjük, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Ale, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire. És nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki az énekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexia, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na, szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában. Blondis, és ő fog nektek mixelni az igazi imáslágereket 15 óratől. Papa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb danunk, Cookie Carner, a szám címe még egyszerre mondom, Fire! Allez hop, egy kis tűz, Cookie Carner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió 1, sok igaz ima is legyen, egy imádtam azt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió 1 születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igaz ima is legyereket, és kivételek húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be Sunshine, picik iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Nagyon csak igazi, ma is legjármegyő volt Martin Garrix. Igen, Told You So, ez volt a szám címe. Most érkezik egy igazi bulizós muzsika. Bizony, esetleg jöttök velem egyszer egy buliba, mert mondjuk marosan lesz egy nagy fesztivál a Balatonon, ott találkozunk, a Radio 1 stage-en. Biztos le fogom nektek játszani, azaz Melizóz, ez Mix Masters, hogy mondtad, Kuki, Mix Masters, ez az, a szám címe My Life is a Disco. Az életem, ez egy disco. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt, tessék tékelni ezt a kis gombot, mert most senki nem alszik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jönnek a My Life is a Disco, itt a Radio 1-en.

0: Weiter.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Remix. Találkozzunk a Vadi új rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
10: Súlyom, az Élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.
11: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Ti megnéztétek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor soha fölpakol előtte, hogy ez nem jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
13: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tud van ez az
12: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
13: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közben, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre. Tehát azt
12: ja, te közben a gyereked.
13: Azt kell néznem, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
12: A két úr a Rudit, meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
13: De az a legjobb, amikor átok sorba, és akkor elkezded bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez
14: én voltam.
12: Anya,
14: csak kell, fizes, anya, csak fizes.
12: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
13: Egy ilyen tárcát, darált húsat tud be annak rakva, ilyen dobozos csokoládé. Érdekes!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kíváncsi műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenés szerkesztők. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam.
1: Na.
2: Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugye, jaj, de sajnálom.
2: Ugye a celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celeb. Nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt.
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Okay. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt rossz.
1: Nem volt
2: rossz. Már jobb bulin is.
1: Igen. Ja,
2: a franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loy, és a szám címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, aki most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot
1: teljesíteni. Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele. Jó van,
2: igen,
1: oké.
2: Igen.
1: Szuper,
2: igen. Visszatalálunk mindig a tárhához.
1: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te. Szereted a közszereplő, tényleg. Nagyon jó, jó van. Tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem. Szóval ez már egy nagy dolgot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora se, hogy bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Oké?
2: Okay. Köszönöm szépen.
1: Ciao, szia. Szia, Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalaj nálunk, a szám címe Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia!
1: Nem újság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: De jó bogrács voltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: semmi. Áll a jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez
1: Hogyan tudjam én? Hát nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kértem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kivárok nektek akkor egy szuper kereményes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a legújabb del töré, a szám címe elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blond is személyesen szombaton 6-kor délután itt a Rádió 1-en, oké? Okay? Oké. Okay.

0: Ki van a vele túlsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretek jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bambolét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Ba, azaz Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni... Németország, Ausztria,
0: az igen.
1: Dikidek, Vividek,
0: aha.
1: Józsinak,
0: aha.
1: Anikónak, neked és Rádodnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Oké, rendben.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, hőném és uraim, Zotyó Miskolcról. Szerbusz, Zotyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rádióban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tem Impala, és a szám címe Dracula. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó, oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat 2 vagy 3 hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zotyó. Ciao, ciao. Szia. Hello, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, másnak 9-től US Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blondish. 6-től mixelni fogják az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartással esetleg mentek dolgozni. Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautohaus.hu.
10: Élmény falu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
11: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
12: Szia Peti, hogy kérdezted, ciet? Persze, hogy megvan, állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
11: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
12: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
11: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
12: Á, de én nem értek ehhez.
11: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
12: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
13: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
8: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
8: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
14: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
8: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
16: Disco!
17: Disco! Disco!
8: A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti showja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
19: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük, jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van. De nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
20: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagyon jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.

0: 100%-tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnelő diszkocsit a rádió, egyen Bárány Attila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkosit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Show-ben a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugorok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party, és ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk. Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a No Dose dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior-t készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biztosan. Most az utóbbi.
0: Haver.

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát a premier érkezik az igazi mai slágerek között a diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a diszkosítá voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen, annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt, nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit csak, egy picit húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klub tulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkos stage, speciálán, majd hogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Mondjuk ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl, na ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfűre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkosi Radio Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Honvai meg a Junior, és tényleg ez, a következő héten ötször leszünk élőben, jól mondta a Honvai PG, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió Egyen, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Figyelj, igazándiból nem az, hogy a diszkos itt lesz ötször élőben, hanem te leszel ötször élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Csak hogy tudjál. Okay. Tehát a maximum hétfőn.
0: Én nem megyek a strandon. Viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben. Igen, mert pénteken viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az Oti és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ Oti Afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel és Circle-le közös Ibiza 2026-os biztonsági mix a diszkosítben. Polish.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rédősó, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia Lika Lee féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro. Ezen kívül az Alex Genji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, még eredeti valódi. Holnap este én mixelek itt a rádió egyen, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel le leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ otthon, akkor remélek én is mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mint több szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ rajongói oldalon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, Charles D, Vexa és Bexi közösével a Kengedinaffal búcsúzik a diszkosít mára. Kösz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibi

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Oldies 9 Radio Show-ban mit teszel rá erre, Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a rádió.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhattok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundown, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Imael Angel, You Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
1: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós lágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trekkek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is My Radio.

0: Wilcox.
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba nem lehet megunni itt,

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: Hercognál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is tulajdonképpen, mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Kotye nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Stage-en, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: az 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexa és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető club tracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, Cső, Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával a Save Me Tonight-ot hozom.

egy csak igazi mai sláger. Megy köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több TikTokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval piff, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát, mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba, már a Swiss Disco projektet meg is alapították. Azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát adok!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi

0: órás a live mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Kuki, aki ilyen jó dalokat is készít, mint S. Karnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszi pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart. Itt a

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. A jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg Jenny, a dal, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.